Alina New, 6 óra 43 perckor, amikor elmondhatjuk már, hogy ma már láttuk a napot, hiszen úgy eldugták, hogy jó néhány napig elbújt teljesen, és hiányzott. Ettől függetlenül le kell csekkolnunk még, hogy milyen időjárásunk lesz, főleg a hétvégére nézve, hiszen ha valaki most megnézi a Star Radio Facebook oldalát, láthatja, hogy van ott egy beszélgetés, amely arról szól, hogy Erdély premierrel készülünk, ami pedig az lenne, hogy Homorod fürdőn a szabadtér alatt tekbolozzanak a legjobbjaink. Hát reméljük, hogy úgy is lesz. Nyilván ehhez kell a jó időjárás. Kiderítjük majd, hogy mi a helyzet, illetve mik a százalékok. Mert biztosat még ebben az esetben sem tudunk mondani. Kylie Minogue, Hand on Your Heart, 6 óra 44 perc van. Jó reggelt!

ATB és Believe in Me, higgy bennem, 6 óra 50 perc van, szerda, június 3-a, és hát a jelek nem a legjobbak, hogyha valaki esőre vár a mai napon, hiába vár, nem lesz. Ma inkább napsütés lesz, kellemes. Amúgy a hőértékek szinte minden nap ugyanazok, legalábbis ami a csúcsértékeket illeti. 24-25 Celsius fok, míg akkor a reggeli minimumok 13-15 Celsius fok között ingadoznak. A baj az, hogy ma eső oké, nem lesz, holnap viszont simán lehet, hogy igen, megérkezzen. Ugyanúgy pénteken talán visszaveszek kicsit intenzitásával, viszont úgy tűnik, hogy a szombat és ezek szerint a vasárnap is bizony-bizony esőt hoz, ami igen, ebből a szempontból, sport szempontból, szabadtéri sport tevékenységek szempontjából egyáltalán nem jó. Na, nem tudom, amíg változik, inkább nőtt az esélye annak, hogy például szombaton és vasárnap is esse, most már olyan 55%-nál tart. Ez van. Napfényes után, Sunshine After the Rain, Alexander dalát halljuk. Jó reggelt!

Títhatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Petíciót indítanak a tompás szülők. Ma három ballagás lesz. Új edzője van a Ferencvárosnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 180 ezer lejre büntettek a Hargita megyei rendőrök a hosszú hétvégén. Május 29-e és június 1-e között a megyei rendőrfőkapitányság munkatársai 77 esethez vonultak ki, ugyanakkor 33 akciót szerveztek a bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására. 400 személyt igazoltattak, több mint 180 járművet ellenőriztek, valamint körülbelül 130 alkoholszondás és kábítószerfogyasztást kimutató tesztet végeztek. Emellett 15 jogosítványt vontak be, ezek közül 5-öt gyorshajtás, 3-at pedig ittas járművezetés miatt. Beadvánnyal fordult a Hargita megyei tanfelügyelőséghez és Székelyudvarhely önkormányzatához a Tompa László Általános Iskola szülői közössége. A dokumentumban azt kérik, hogy az iskola őrizhesse meg önálló működését, és a tanulókat ne költöztessék más intézményekbe. A szülők emellett a helyi közösség érdemi bevonását is sürgetik a döntéshozatalba, valamint petíciót indítanak az ügy támogatására. A kezdeményezés előzménye, hogy a város több oktatási intézményének épületében statikai és egyéb műszaki problémákat azonosítottak, ami jelentős nehézségeket okoz az iskolahálózat működtetésében. Folytatódnak a ballagási ünnepségek. Ma délelőtt 10 órakor a Benedekelek pedagógiai líceum diákjai ballagnak az iskola udvarán. Holnap 9 órakor a Kós Károly szakközépiskola udvarán tartják az iskola ballagási ünnepségét, 10 órától pedig a Marin Preda elméleti líceum tornaterme ad otthont diákjai ballagásának. Délutáni 4 órakor szintén a Marin Preda tornatermében az egészségügyi posztliceális iskola hallgatói ballagnak. Egész pályás útlezárás lesz érvényben ma a Sziget utcában, egy építkezésen zajló nagyméretű daru használata miatt. A lezárás 8:45-től estig fog tartani. Borbély Balázs lett a Ferencváros férfi labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az FTC hivatalos honlapján bejelentette, hogy a Győri Eto eddigi vezetőedzője kerül Robi Kín helyére. Borbély nagy sikert ért el Győrben, hiszen az Etót néhány év alatt az NB2-ből egészen a bajnoki címig vezette. Borbély Balázs edzőként dolgozott Dunaszerdahelyen 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában is. Edző lett Andrés Iniesta, a Barcelona és a spanyol válogatott volt labdarúgója, aki az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának a másodosztályában szereplő Gulf United FC trénere lett. A világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és négyszeres Bajnokok Ligája győztes Iniesta-nak ez az első megbízatása edzőként. 2024-ben vonult vissza, utolsó klubja az Emirates Club volt az Egyesült Arab Emírségekben. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék már csak elszórtan lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

DJ Dark és Adrian Funk, I Need a Miracle, csodára van szükségem. Nos, hát igen, csodára van szükségünk, hogy a hétvégén is olyan idő legyen, mint amilyen most kék égnapsütés, és ígéretes 24-25 Celsius fok. Nagyon kellene, mert ha esetleg valaki lemaradt az információkról, június első hétvégén, június 6-án, 7-én, ha nem tévedek, ezt most gyorsan le is csekkolom. Igen, június 6-án és 7-én Homorodfürdön tekboloznak a világ legjobbjai, és ebből az alkalomból hamarosan játékot indítunk a Lobogó Resort és a Gobék Tekbol Teammel partnerségben. Ma is, holnap is és holnap után is vannak nyereményeink. Facebookon hozzá kell szólni, ahhoz, hogy bárki ezeket megpályázza. Például 3 órás wellness belépőt lehet nyerni, vagy ilyen 5-szörös bobcsúszást. Tehát ha valaki nyer, akkor 5-ször lecsúszhat a bobbal. Úgyhogy ne menjenek messzire, legyenek a rádió és Facebook közelben. Nyilván a nyerteseket csak a délutáni órákban, a Sztár délutánban tudhatjuk meg, majd kolléganőm Bedő Erika sorsolja ki. De a játék hamarosan indul, úgyhogy nem árt figyelni. 9 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Napsütéses. Szép reggelt!

0: I like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
4: Sztárrádió.
5: I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away.

Ki kell tartanom? Really got to hold on. Ez volt a Cheat Codes és Mogwai dala. 7 óra múlt 19 perccel. Június 3-a van, amikor is a Klotildok ünneplik névnapjukat. Hát, nem mernék megesküdni arra, hogy ez túl gyakori név lenne itt a környékünkön, de ha netalán mégis van, akkor Isten éltessen minden Klotildot. Ma van a rák túlélőinek napja, valamint a rizsisten csimborázó napja Japánban, annak elterjesztésére, hogy az Ecuadorban található csimborázó hegy közelebb van az űrhöz, mint bármelyik másik hegy a Földön. Nagyobb a domborulata, beleszámítva a Mount Everestet. Ez elég érdekes így ezt hallani, miközben tudjuk, hogy a legmagasabb csúcsa a földgolyón, ugye a Csomoluma, de és mégsem az van közelebb az űrhöz. Nem tudom, hogy a japánoknak miért fontos ez, hogy mi van Ecuadorban, de hagyjuk. És ma ünneplik születésnapjukat a Hernández testvérek a No Mercy együttesből, akik immár 26 éve keresik a szerelmet, és ezek szerint nem találják, mert azóta is kérdezik, hogy where is the love?

0: Valamikor Tracy Chapman tette ismerté ezt a slágert, amit 2023-ban Luke Combs dolgozott át. Fél perc választ el 7:30-tól, lapszemlével folytatjuk, 3 cikket emelünk ki a Hargita népen mai lapszámában. Hát az első az nem feltétlenül jó hír, sőt, végül is kimondhatjuk, hogy ez egyáltalán nem jó hír. Tucatjával küldik Vágóhídra a szarvasmarhákat, ez a felcím, a főcím pedig, hogy csőd közelben a tejtermelés. Sorra számolják fel a tejtermelő gazdaságokat udvarhelyszéken a nyers tej árának csökkenése miatt, de a jelenség a teljes székelyföldi régiót drasztikusan érinti. A gazdák sok ezer lejes veszteséggel zárták az utóbbi hónapokat, azt mondják, tevékenységük fenntarthatatlanná vált. Ez azért fura, hogy miközben minden drágul, a tej olcsó. Az, hogy olcsó, az így ebben a formában nem igaz, az üzletben drágább, csak a gazdáktól egyre olcsóbban veszik be a tejet, és szegények mit tegyenek be? Odaadják, mert azt mondják, hogy hát most jó, kapok rá 35 banit, vagy 40 banit literre, hát minthogy elöntsem, akkor inkább ennyi. De egy idő után meggondolja magát, hogy van értelme ezért fenntartani szarvasmarhát, elmet fejmi azt minden reggel, minden kora este, és azt mondja, hogy hát inkább nem. Tehát itt ott van szerintem a hiba, hogy azt a tejet azt meg kéne fizetni a gazdáknak, akik beviszik a csarnokba. Ezek szerint nem így történik, és akkor ez az eredmény. Nem tudom, mit lehet itt tenni. Fejlődés Lóháton címmel írnak arról, hogy gyermeknapon nyitotta meg kapuit az a hiánypótló szabadidős rehabilitációs központ Csaracsóban, amely a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek fejlődését hivatott szolgálni. Amint Balla Szilvia gyógypedagógus kifejtette, a lovas terápia szinte bármilyen sajátos nevelési igényű, például autizmussal, Down-szindrómával, ADHD-val vagy mozgásszervi panaszokkal élő gyermekeknek ajánlott. És ha már itt ez a szó elhangzott, hogy ajánlott, akkor legyen egy szabadidős program ajánló. Itt Székelyudvarhelyen Családi Mintáink címmel tart előadást ma este 7 órától a Székelyudvarhelyi Társalgó Klubban Bara Ágnes, mentálhigiénés szakember, családállító. Az eseményen elsősorban a családállítás világáról és arról lesz szó, hogyan hat ránk a családunk, még akkor is, amikor ezt nem vesszük észre. Tehát ma este 7 órától a Társalgó Klubban. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. Üzenet a távolból, de ez már a 4. Street dala. Jó reggelt!
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Anastasia, I'm out of love. És mivel ma június 3-án van a rák túlélőinek napja, hadd említsük meg, hogy Anastasia is azok közül való, akik sikerrel győzték le a rákot. Szóval valószínűleg át kell menni ezen az élményen ahhoz, hogy az ember tényleg rendesen, 100%-osan át tudja értékelni életét, és felállítson egy újabb sorrendet a prioritásaiban. Kell az, illetve nem kell, mert nem szívesen mennék át én rajta, és nem kívánom senkinek, hogy tényleg ennyire közel járjon a halálhoz, ahhoz, hogy akár jobb ember legyen belőle, de a tapasztalatok azt mondják, hogy akik tényleg abszolút ilyen halálközeli élménnyel találják szemben magukat, más emberek lesznek, jobb emberek lesznek. Elég nagy árat kell fizetni ehhez ezek szerint. Nem tudom, nem saját tapasztalatból beszélek, viszont igen. Első kézből hallottam ezzel kapcsolatos információkat, senkinek nem kívánom. Nagy árat kell fizetni, de ahogy szokták mondani, minden rosszban van valami jó. És akkor a mai napban is legyen valami jó. Elindult a játék. Ugyanis június első hétvégén, most szombaton és vasárnap Homoródfürdön tagboloznak a világ legjobbjai, és ennek okán a Lobogó Resort és a Gobék Tagbol Team-mel partnerségben 3 napon át játszunk, ma, holnap és holnap után. Ami a mai napot illeti, a kérésünk az, hogy írjátok meg nekünk hozzászólásban a rádió Facebook oldalán ehhez a poszthoz, hogy szerintetek mi a tökéletes hétvégi kikapcsolódás. Hát, ha valakinek nincs ötlete is, akkor majd innen szerez némi ihletet. A mai napon egy 3 órás wellness belépő, illetve egy 5 alkalomra szóló bobcsúszásra feljogosító utalvány várja a 2 szerencsés nyertest a kommentelők közül. A Lobogó Resort jó voltából sorsolás a mai sztár délutánban, úgyhogy várjuk a kommenteket, illetve hát a tippeket, ötleteket, hogy mi a tökéletes hétvégi kikapcsolódás hallgatóink számára. Felhők között. Mondjuk, ha valaki tényleg a repülőzést, a sikló repülést imádja, akkor erre van lehetősége. Demko Gergő és Antal Timit halljuk. 7:41 van. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és bokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Sztár Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Jill és Don't Say You Love Me, 4,5 perc választ el, 8 órától zárjuk a Wecker második óráját, 8 órakor jöhetnek a hírek, most pedig adjunk hangot egy kívánságunknak. Bár a prognózis szerint ez így lesz, és hogyha netalán valaki egy forró nyárt szeretne 2026-ra, minden bizonnyal megkapja. Dalformájában már most. Mester Tamást halljuk.

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Petíciót indítanak a tompás szülők. Ma három ballagás lesz. Új edzője van a Ferencvárosnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 180 ezer lejre büntettek a Hargita megyei rendőrök a hosszú hétvégén. Május 29-e és június 1-e között a megyei rendőrfőkapitányság munkatársai 77 esethez vonultak ki, ugyanakkor 33 akciót szerveztek a bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására. 400 személyt igazoltattak, több mint 180 járművet ellenőriztek, valamint körülbelül 130 alkoholszondás és kábítószerfogyasztást kimutató tesztet végeztek. Emellett 15 jogosítványt vontak be, ezek közül 5-öt gyorshajtás, 3-at pedig ittas járművezetés miatt. Beadvánnyal fordult a Hargita megyei tanfelügyelőséghez és Székelyudvarhely önkormányzatához a Tompa László Általános Iskola szülői közössége. A dokumentumban azt kérik, hogy az iskola őrizhesse meg önálló működését, és a tanulókat ne költöztessék más intézményekbe. A szülők emellett a helyi közösség érdemi bevonását is sürgetik a döntéshozatalba, valamint petíciót indítanak az ügy támogatására. A kezdeményezés előzménye, hogy a város több oktatási intézményének épületében statikai és egyéb műszaki problémákat azonosítottak, ami jelentős nehézségeket okoz az iskolahálózat működtetésében. Folytatódnak a ballagási ünnepségek. Ma délelőtt 10 órakor a Benedekelek pedagógiai liceum diákjai ballagnak az iskola udvarán. Holnap 9 órakor a Kós Károly szakközépiskola udvarán tartják az iskola ballagási ünnepségét, 10 órától pedig a Marine Preda elméleti liceum tornaterme ad otthont diákjai ballagásának. Délutáni 4 órakor szintén a Marine Preda tornatermében az egészségügyi posztliceális iskola hallgatói ballagnak. Egész pályás útlezárás lesz érvényben ma a Sziget utcában, egy építkezésen zajló nagyméretű daru használata miatt. A lezárás 8:45-től estig fog tartani. Borbély Balázs lett a Ferencváros férfi labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az FTC hivatalos honlapján bejelentette, hogy a Győri Eto eddigi vezetőedzője kerül Robi Kín helyére. Borbély nagy sikert ért el Győrben, hiszen az Etót néhány év alatt az MB2-ből egészen a bajnoki címig vezette. Borbély Balázs edzőként dolgozott Dunaszerdahelyen 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában is. Edző lett Andrés Iniesta, a Barcelona és a spanyol válogatott volt labdarúgója, aki az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának a másodosztályában szereplő Gulf United FC trénere lett. A világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és négyszeres Bajnokok Ligája győztes Iniesta-nak ez az első megbízatása edzőként. 2024-ben vonult vissza, utolsó klubja az Emirates Club volt az Egyesült Arab Emírségekben. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék már csak elszórtan lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Filátovics és Kárász, 7 perccel járunk 8 óra után. Hogyha osztályzatokat kellene adni meteorológiai szempontból a napoknak, hát a tegnapi kapna egy olyan, nem is tudom, 6-ost, 5-öst. A mai meg talán olyan 7-8-ast. Papíron már nyár van, de messze még a strandidő, és bár a mai napon nem várható csapadék, ezen a héten azért még marad az instabilitás, illetve nagy esély arra, hogy változékony maradjon az idő, és akár holnap vagy szombaton, de talán még vasárnap is még hújon némi csapadék. Tekintve a szabadtéri rendezvényeket, ez nem jön valami jól, de hát nagyon jól tudjuk, benne van a pakliban. Rózsa Magdolna és Lotfi Begi, szerelem. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben a finomságokkal teli görög stílusú specialitásokat. Próbáld ki a 225 g-os Eridanus halloumi sajtot 14,99 baniért, és a 250 g-os tzatzikit extra szűz olívaolajjal 8,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefestival.ro.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24+ órás keleztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Százszor visszajött, énekelt a konyha 8 óra múlt 21 perccel. A mai napon játékot indítottunk, nyereményjáték és kikapcsolódás címmel. A témája nem is lehet más, mint a hétvégi homorodföldői Challenger Tagball League újabb állomása. És hát várjuk a hozzászólásokat ezzel kapcsolatosan, le kell csekkolni a Star Rádió Facebook oldalát, és ott megvan minden információ, de esetleg valaki nem tudja, ugye most a hétvégén Homorodfürdön a Lobogó Resortnál rendezik a Challenger Tagball League újabb fordulóját, és ezzel kapcsolatosan ma, holnap és holnap után is játszunk, kommentelni kell. A mai nap kérdése, hogy szerintetek mi a tökéletes hétvégi kikapcsolódás, mert hogy lehet az a tagball torna is akár, mondjuk megspékelve egy kis wellnessezéssel vagy bobozással. A nyereményeink is ehhez kapcsolódnak. A Lobogó Resort jóvoltából a mai napon, a Star délutánban egy 3 órás wellness belépőt, illetve egy darab 5 alkalomra szóló bobcsúszás utolványt sorsolunk ki a kommentelők között. Úgyhogy játékra fel!

Ken Jones és Don Mine, 8:30 lesz néhány másodperc múlva, június 3-a van, na eldugták ismét a napot, jöttek a felhők, pedig a prognózis szerint ma még lesz részünk napsütésben, remélem úgy is lesz. Ma egyébként a rák túlélőinek napja van, és számukra szerintem minden egyes új nap egy ajándék. Bárha igaz, amit mondanak, hogy a rák már születésünkkor bennünk van, a kérdés az, hogy az életkörülmények, ebben benne van táplálkozás, hogy milyen környezetben élünk, az mennyire szennyező, a stressz faktor mennyire jelentős az életünkben, tehát ezek játszanak állítólag közre abban, hogy végül is a bennünk lakozó rák végül is életerőre kap, vagy sem. Sőt, a legújabb kutatások szerint a stressz az, ami leginkább előhozza ezeket a nyavajákat. De hogyha tényleg a rák már születésünkkor bennünk van, akkor elmondhatjuk a mai napig legalábbis, hogy egyelőre mindnyájan túléltük a rákot. Remélem ez így is marad. Gordo, Rainer, Sonnenfeld és... Hát Loco, hogy is fordítsam ezt? Lökött. Legyen ez az enyhébb fordítás spanyolból.

Megadom magam, I Surrender énekelt Kate Ryan, 8:40 perc van, június 3-a, 76 évet tölt a mai napon Susan K. Quattro, vagy ahogy mi ismerjük, Suzy Quattro, amerikai énekesnő, zeneszerző, basszusgitáros és színész is. Egyébként ő az első női basszusgitáros, aki komoly sikereket ért el ezzel a hangszerrel a rockzenében. Olyan fura is volt, oké, jó, Paksi Endre is végül basszusgitáron kezdte, aztán rájött, hogy várj egy kicsit, tegyük félre a basszusgitárt, csak frontemberként, énekesként azért jobban tudok, és még vannak nagyon sokan, akik tényleg basszusgitárral a kezükben arattak sikereket, de a hölgyek között Suzy Quattro volt az első igazi áttörő, teljesítmény nyújtó hangszeres, és 76 évet tölt a mai napon. Hát, ha nem is 76-ba, de 78-ba menjünk akkor vissza, amikor Chris Normannal, a Smokey együttes énekesével kiadtak egy dalt, ami világsláger lett. Stumbling In.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. 3 kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el, és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülés.
7: Helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

I'll be there, I'll be by your side, énekelt Calvin Harris, vagyis ott leszek melletted, ha a szükség megkívánja. Szép gesztus. 6 perc választ el 9 órától, újabb órát zárunk a Vekkerből, 9 órakor pedig jöhetnek a legfrissebb hírek. Most pedig folytatjuk Madonnával, még a 80-as évekből, amikor tényleg ismeretlen énekesnőből szupersztár lett. Az első albuma, a Like a Virgin, az adta meg a lökést ehhez az egészhez, amire rátett még el lapáttal a True Blue című nagy lemezével, amelyről szól a címadó dal, True Blue.

0: Petíciót indítanak a tompás szülők. Ma három ballagás lesz. Új edzője van a Ferencvárosnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 180 ezer lejre büntettek a Hargita megyei rendőrök a hosszú hétvégén. Május 29-e és június 1-e között a megyei rendőrfőkapitányság munkatársai 77 esethez vonultak ki, ugyanakkor 33 akciót szerveztek a bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására. 400 személyt igazoltattak, több mint 180 járművet ellenőriztek, valamint körülbelül 130 alkoholszondás és kábítószerfogyasztást kimutató tesztet végeztek. Emellett 15 jogosítványt vontak be, ezek közül 5-öt gyorshajtás, 3-at pedig ittas járművezetés miatt. Beadvánnyal fordult a Hargita megyei tanfelügyelőséghez és Székelyudvarhely önkormányzatához a Tompa László Általános Iskola szülői közössége. A dokumentumban azt kérik, hogy az iskola őrizhesse meg önálló működését, és a tanulókat ne költöztessék más intézményekbe. A szülők emellett a helyi közösség érdemi bevonását is sürgetik a döntéshozatalba, valamint petíciót indítanak az ügy támogatására. A kezdeményezés előzménye, hogy a város több oktatási intézményének épületében statikai és egyéb műszaki problémákat azonosítottak, ami jelentős nehézségeket okoz az iskolahálózat működtetésében. Folytatódnak a ballagási ünnepségek. Ma délelőtt 10 órakor a Benedekelek pedagógiai líceum diákjai ballagnak az iskola udvarán. Holnap 9 órakor a Kós Károly szakközépiskola udvarán tartják az iskola ballagási ünnepségét, 10 órától pedig a Marin Preda elméleti líceum tornaterme ad otthont diákjai ballagásának. Délutáni 4 órakor szintén a Marin Preda tornatermében az egészségügyi posztliceális iskola hallgatói ballagnak. Egész pályás útlezárás lesz érvényben ma a Sziget utcában, egy építkezésen zajló nagyméretű daru használata miatt. A lezárás 8:45-től estig fog tartani. Borbély Balázs lett a Ferencváros férfi labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az FTC hivatalos honlapján bejelentette, hogy a Győri Eto eddigi vezetőedzője kerül Robi Keane helyére. Borbély nagy sikert ért el Győrben, hiszen az Etót néhány év alatt az NB2-ből egészen a bajnoki címig vezette. Borbély Balázs edzőként dolgozott Dunaszerdahelyen 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában is. Edző lett Andrés Iniesta, a Barcelona és a spanyol válogatott volt labdarúgója, aki az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának a másodosztályában szereplő Gulf United FC trénere lett. A világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és négyszeres Bajnokok Ligája győztes Iniesta-nak ez az első megbízatása edzőként. 2024-ben vonult vissza, utolsó klubja az Emirates Club volt az Egyesült Arab Emírségekben. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék már csak elszórtan lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben a finomságokkal teli görög stílusú specialitásokat. Próbáld ki a 225 grammos Eridanus halloumi sajtot 14,99 baniért, és a 250 grammos tzatzikit extra szűz olívaolajjal 8,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: Zara Larsson, Girls Like, 4:10 múlt másfél perccel, június 3-a van szerda. A mai napon 55. életévét tölti be Marie-Annette May, francia énekesnő, a Fun Factory nevű dance együttes tagja. Hát erősen kétlem, hogy a mai fiataloknak mond valamit, akár Marie-Annette May neve, vagy talán még a Fun Factory sem cseng ismerősen, nincs mit csodálkozni. 30 évvel ezelőtt voltak a slágerlisták csúcsán, több dallal, nyilván az akkor menő stílusban nyomultak, de ettől függetlenül azért elmondhatjuk, hogy 30 évvel ezelőtt ez mekkora sláger volt. Fun Factory, I Wanna Be With You.
1: Check it out, check it out.

Dead Money és Jumo Daddy, Beyoncé, 9 óra 26 perc van, nézem a mai nappal kapcsolatos évfordulókat. 1098-ban a keresztes lovagok az első keresztes hadjárat során elfoglalták Antiókiát Törökországban. Szóval igen, mentek téríteni. Volt egy ilyen időszak is. 1875-ben, vagyis napra pontosan 151 évvel ezelőtt Alexander Graham Bellnek először sikerült hangot továbbítania egy bizonyos készüléken, amit ma már inkább okoskütyűnek nevezünk, de azért ismerjük el, hogy Alexander Graham Bell azért még okosabb volt, mint a telefonja. És ez is már a múlté, a fizetős telefon, mármint az, amelyik ott van az utcasarkon, és hát újabban az utóbbi időben kártyákat kellett belerakni, de konkrétan előtte érmeket dobáltunk bele. Már ha lehetett. Sokszor belék voltak ragadva az érmék, és nem lehetett telefonálni, és akkor keresetted a másik utcasarkon az újabb tárcsázós fizetős telefont. Payphone, Wiz Khalifa és Maroon 5 dalát halljuk.

0: Vámonos!
1: 9 óra 34 perc van, ha esetleg valaki nem csekkolta le a Star Rádió Facebook oldalát. Nos, egy 3 órás wellness belépő, illetve egy darab 5 alkalomra szóló bobcsúszás utalvány várja a szerencsés nyertest, nyilván a kommentelők közül. Mindez a Lobogó Resort jóvoltából, ugyanis a hétvégén a Homorodfürdőn tekboloznak a világ legjobbjai, és ebből az alkalomból játszunk ma is, holnap után is. Úgyhogy lehet válaszolni a kérdésre, lehet kommentelni, Erika pedig a Star délutánban kisorsolja a mai két szerencsés nyertest.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Próbáld ki a Fitfield fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
3: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Farfetch és Make Your Move, amit mi egyszerűen úgy szoktunk mondani, hogy te jössz, mármint, hogy lépjél már. Make Your Move. 8 perc választ el 10 órától, a szokás szerint 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei, mi pedig egyelőre folytatjuk a Smoke együttes réges-régi dalával, Lay Back in the Arms of Someone. Dőj hátra valakinek a karjaiba. Érdekes tanács.

0: Forgalomkorlátozások vannak a városban. Földrengés volt ma hajnalban. Döntetlent játszott Románia. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Romániában az idei év első felében egyetlen kilométer új autópályát sem adtak át a forgalomnak. Így az ország gyorsforgalmi úthálózatának hossza továbbra is alig haladja meg az 1400 kilométert. A fejlesztések azonban folytatódnak, jelenleg mintegy 880 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épül, további közel 500 kilométer esetében pedig még zajlanak a közbeszerzési eljárások. Az év végéig több fontos szakasz is elkészülhet, teljessé válhat a bukaresti körgyűrű autópályás rendszere, ami mintegy 30 kilométerrel bővíteni a hálózatot. Újabb földrengés volt hajnalban. A Richter skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés 3 óra 27 perckor történt Buzău megyében, Francia szeizmikus térségben. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 124,7 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 65 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. 10 óra alatt háromszor figyelmeztettek tegnap medvére az Etelakához tartozó településeken. Az első riasztás szerint dél körül láttak medvét Sikaszóban, majd nem sokkal 17 óra előtt ugyanott ismét feltűnt az állat. Este 10 óra körül a községhez tartozó Ivó településen is medvét észleltek, a lakók akkor is roalert figyelmeztetést kaptak. Több útlezárás és forgalomkorlátozás is van a város több pontján. A Sziget utca egy nagyméretű daru miatt egész estig le lesz zárva, a múzeum melletti körforgalomnál is dolgoznak, a Betlen falva felé haladó forgalmat a Kisköved utcába terelik. Aszfaltozzák a járdákat a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcák felújítás alatt álló szakaszain. Döntetlennel mutatkozott be a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként George Hagyi. Tegnap este Románia Tbilisziben Grúziával játszott felkészülési mérkőzést, egy kapusiba miatt a hazaiak szereztek vezetést, később Luis Muntianu fejes góllal egyenlített, a végeredmény 1-1 lett. A román válogatott szombaton este Bukarestben Velszel játszik. Magyarország pénteken a Puskás arénában Finnországot fogadja, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánnal csap össze. Tegnap este további felkészülési meccseket játszottak, ezek eredményei: Horvátország Belgium 0-2, Marokkó Madagaszkár 4-0 és Wales Gána 1-1. Ma este többek között Albánia Izrael, Kongó Dánia, Hollandia Algéria, Lengyelország Nigéria és Luxemburg Olaszország meccseket rendeznek. Románia kiesett, Magyarország elődöntőbe jutott a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon. A román válogatott Szerbiától szenvedett 6-4-es vereséget, míg Magyarország 4-0-ra legyőzte Bulgáriát. A döntőbe jutásért ma este 8:45-től Magyarország Ukrajnával játszik. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz, gyenge széljárás, felhőségbolt várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám. Terminálból,
1: Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra. Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Higher, azaz a magasabbra. Hát igen, magasabbra, gyorsabban, jobban lehetne ezt mondani, de hogyha megnézzük az idén felépített és átadott autópályát, hát lehet tippelni, hogy hány kilométert adtak idén át, mert hogy azt mondták, hogy ez történelmi év lesz. Hát jelen pillanatban, 5 hónap alatt, egyelőre 0 kilométer. Románia egyetlen kilométernyi autópályát sem avatott fel az idei évben, annak ellenére, hogy a szállításügyi minisztérium képviselői korábban azzal büszkélkedtek, hogy 2026 történelmi év lehet a gyorsforgalmi utak tekintetében. Az év első felében úgy tűnik, hogy a legtöbb kivitelező inkább az építkezésre összpontosított sem, mint az átadásokra, számol be erről a DigiHouse.

Dana Dawson, Romantic World, 10 óra 28 perc van, és igen, tudom, hogy a jelek nem erre utalnak, mégis merem remélni, hogy az időjárás nem szól közbe, és össze lehet hétvégén hozni Tekbólban az erdélyi premiért, azt, hogy szabadtéri tornát rendezzenek Homorodfürdőn. Szombaton és vasárnap a Challenger Tekbol League újabb állomásán. Végül is miért ne reménykedjünk? Tudom, a prognózis nem a legjobb, változhat addig, de attól függetlenül még reménykedhetünk. És amúgy is ezzel kapcsolatosan mi egy nyereményjáték sorozatot indítottunk ma, holnap és holnap után. A három nap, amikor játszhatunk, és hallgatóink nyerhetnek, le kell csekkolni a Star Rádió Facebook oldalát, ott megvan minden fontos, de röviden azért elmondom, hogy a Lobogó Resort és a Go Big Tekbol Teammel partnerségben három napon át játszunk, a mai nyeremény pedig, hát kettő is van tulajdonképpen, egy három órás wellness belépő, és valaki más egy öt alkalomra szóló bobcsúszásra feljogosító utasi utalványt nyerhet. Nem kell egyebet tennie, megnéznie, hogy mi a kérdés, és erre válaszolni a kommentben a Star Rádió legfrissebb posztja alá. Vannak már több mint 50-en, és a mai Star délutánban kolléganőm Erika kisorsolja a két szerencsés nyertest, holnap pedig kezdünk előről mindent két újabb nyereménnyel legalább.

Dreamflow és robbanás veszély. 6 perccel fél 11 után valószínűleg, hogy most, hogy indul a nyári szezon, ugye hát városnapok, községnapok, ilyen-olyan fesztiválok, rendezvények, valahol csak összefutunk velük. A legrosszabb esetben itt a stúdióban. Na, lépjünk tovább. Swedish House Mafia, Moth to a Flame. Nem mernék fogadni arra, hogy ezek svédek, bár a megnevezésben úgy van, de ha meghallgatom és túl sok melódiát találok a dalban, akkor az egyértelmű jele annak, hogy ez bizony Skandináviából érkezik. Valószínűleg.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Thomas Rhett és Dance With Me 10 perc választ el 11 órától, vagyis a mai napra jött a búcs ideje, ne feledjék el, játékunk van folyamatban. A Go Big Tech Ball Team és a Lobogó Resort jóvoltából két nyeremény keresi a gazdáját, és a mai sztár délutánban meg is találja. Tessék lecsekkolni a Star Radio Facebook oldalát. Velem legközelebb holnap reggel találkozhatnak, addig is Szász Csaba búcsúzik. Itt a dal hangokba zárva. Ezzel köszönöm a figyelmet, és kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Forgalomkorlátozások vannak a városban. Földrengés volt ma hajnalban. Döntetlent játszott Románia. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Romániában az idei év első felében egyetlen kilométer új autópályát sem adtak át a forgalomnak. Így az ország gyorsforgalmi úthálózatának hossza továbbra is alig haladja meg az 1400 kilométert. A fejlesztések azonban folytatódnak, jelenleg mintegy 880 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épül, további közel 500 kilométer esetében pedig még zajlanak a közbeszerzési eljárások. Az év végéig több fontos szakasz is elkészülhet, teljessé válhat a bukaresti körgyűrű autópályás rendszere, ami mintegy 30 kilométerrel bővíteni a hálózatot. Újabb földrengés volt hajnalban. A Richter skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés 3 óra 27 perckor történt Buzău megyében, Franceschi szeizmikus térségben. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 124,7 kilométeres mélységben következett be, epicentrum a 65 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. 10 óra alatt háromszor figyelmeztettek tegnap medvére az Etelakához tartozó településeken. Az első riasztás szerint dél körül láttak medvét Sikaszóban, majd nem sokkal 17 óra előtt ugyanott ismét feltűnt az állat. Este 10 óra körül a községhez tartozó Ivó településen is medvét észleltek, a lakók akkor is roalert figyelmeztetést kaptak. Több útlezárás és forgalomkorlátozás is van a város több pontján. A Sziget utca egy nagyméretű daru miatt egész estig le lesz zárva, a múzeum melletti körforgalomnál is dolgoznak, a Betlenfalva felé haladó forgalmat a Kisköved utcába terelik. Aszfaltozzák a járdákat a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcák felújítás alatt álló szakaszain. Döntetlennel mutatkozott be a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként George Hagyi. Tegnap este Románia Tbilisziben Grúziával játszott felkészülési mérkőzést, egy kapusiba miatt a hazaiak szereztek vezetést, később Luis Munteanu fejes góllal egyenlített, a végeredmény 1-1 lett. A román válogatott szombaton este Bukarestben Velszel játszik. Magyarország pénteken a Puskás Arénában Finnországot fogadja, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánnal csap össze. Tegnap este további felkészülési meccseket játszottak, ezek eredményei: Horvátország Belgium 0-2, Marokkó Madagaszkár 4-0 és Wales Gána 1-1. Ma este többek között Albánia Izrael, Kongó Dánia, Hollandia Algéria, Lengyelország Nigéria és Luxemburg Olaszország meccseket rendeznek. Románia kiesett, Magyarország elődöntőbe jutott a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon. A román válogatott Szerbiától szenvedett 6-4-es vereséget, míg Magyarország 4-0-ra legyőzte Bulgáriát. A döntőbe jutásért ma este 4-9-től Magyarország Ukrajnával játszik. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz, gyenge széljárás, felhőségbolt várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park, kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 6

0: Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Romániában az idei év első felében egyetlen kilométer új autópályát sem adtak át a forgalomnak. Így az ország gyorsforgalmi úthálózatának hossza továbbra is alig haladja meg az 1400 kilométert. A fejlesztések azonban folytatódnak, jelenleg mintegy 880 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épül, további közel 500 kilométer esetében pedig még zajlanak a közbeszerzési eljárások. Az év végéig több fontos szakasz is elkészülhet, teljessé válhat a bukaresti körgyűrű autópályás rendszere, ami mintegy 30 kilométerrel bővíteni a hálózatot. Újabb földrengés volt hajnalban. A Richter-skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés 3 óra 27 perckor történt Buzău megyében, Francia szeizmikus térségben. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 124,7 kilométeres mélységben következett be, epicentrum a 65 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. 10 óra alatt háromszor figyelmeztettek tegnap medvére az Etelakához tartozó településeken. Az első riasztás szerint dél körül láttak medvét Sikaszóban, majd nem sokkal 17 óra előtt ugyanott ismét feltűnt az állat. Este 10 óra körül a községhez tartozó Ivó településen is medvét észleltek, a lakók akkor is roalert figyelmeztetést kaptak. Több útlezárás és forgalomkorlátozás is van a város több pontján. A Sziget utca egy nagyméretű daru miatt egész estig le lesz zárva, a múzeum melletti körforgalomnál is dolgoznak, a Betlenfalva felé haladó forgalmat a Kisköved utcába terelik. Aszfaltozzák a járdákat a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcák felújítás alatt álló szakaszain. Döntetlennel mutatkozott be a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként George Hagyi. Tegnap este Románia Tbilisiben Grúziával játszott felkészülési mérkőzést, egy kapusiba miatt a hazaiak szereztek vezetést, később Luis Munteanu fejes góllal egyenlített, a végeredmény 1-1 lett. A román válogatott szombaton este Bukarestben Velszel játszik. Magyarország pénteken a Puskás Arénában Finnországot fogadja, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánnal csap össze. Tegnap este további felkészülési meccseket játszottak, ezek eredményei Horvátország Belgium 0-2, Marokkó Madagaszkár 4-0 és Wales Gána 1-1. Ma este többek között Albánia Izrael, Kongó Dánia, Hollandia Algéria, Lengyelország Nigéria és Luxemburg Olaszország meccseket rendeznek. Románia kiesett, Magyarország elődöntőbe jutott a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon. A román válogatott Szerbiától szenvedett 6-4-es vereséget, míg Magyarország 4-0-ra legyőzte Bulgáriát. A döntőbe jutásért ma este 8:45-től Magyarország Ukrajnával játszik. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz, gyenge széljárás, felhőségbolt várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: kedvezményes áron. Nézz be a Bethlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Június 3-a van, a Sztár délután már is indul, napsütéses szerdánk van, és annyira nagy lázban égünk délutánra, hiszen épp sajtótájékoztatóról jövünk, ahol bejelentették a szervezők az év legjobb hírét, és azért is mondom, hogy az év legjobb hírét, mert nagyon, de nagyon-nagyon sokan vártuk ezt a pillanatot, és most már hivatalos is, az idei Udvarhely napokra 2026-ban a Bagossy Brothers Company fog fellépni a nagy színpadon, a főtéren, úgyhogy már készülhettek így június 3-án, június 26-ára péntekre, mert akkor lesz a Bagossy koncert itt a Városnapok keretein belül. Nagyon örülünk, és csak is Bagossyval indíthatom a mai műsort, ettől a naptól kezdve visszaszámlálás, és csak a nap felé.

0: Őnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman tehát elindítottuk a mai Sztár délutánt szerdán ezzel a remek hírrel. Tényleg, na hát, egy nagy zenekar, sztárfellépő, nagy színpad, Bagossy Brothers Company, udvarhelynapok és nagy-nagy lelkesedés. Június 26-a és 28-a között, tehát idén is meg lesz szervezve a városnapok, lesz ifizóna a városi strandon, és nyilván a városi parkban is lesz borudvar, de még a városnapokról beszélgetünk a következő órákban. Elsősorban indítjuk a legnagyobb slágerekkel változatosan a mai délutánt, így hét közepén. Köszöntelek benneteket 17 óráig, a mikrofonnál pedig Bedő Erika lesz. Egy kis ritmóval, 2023-as dallal folytatjuk.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják Önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Tiesto felvétele június 3-án, köszöntjük a névnaposainkat, lássuk milyen névnap van, Klotild. Drága Klotild, hát boldog névnapot kívánunk, ez a név, ez germán eredetű, és azt írják, hogy komoly, határozott személyiség. Viselői jó diplomáciai érzékkel rendelkeznek, és stílusuk elragadó, közvetlen, ezért könnyen megtalálják az utat másokhoz. Nagy vágyat éreznek arra, hogy segítsenek embertársaikon, és mivel magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, könnyen megértik mások gondolatait és érzelmeit, úgyhogy csupa-csupa jó dolgokat írnak a Klotildokról. Én nem ismerek Klotild nevezetűt itt Székelyudvarhelyen, de valószínű, hogy van, sőt, biztos vagyok benne. A születés naposokat is köszöntjük, akik június 3-án látták meg legelőször a napvilágot, erre pedig majd még visszatérek, mert biztos van olyan személy mindenkinek, akit köszöntene. 0757-57-51-71 az SMS számunk, vagy a Star Radio Facebook oldalán is jelezhettek, és nyilván kérhettek dalokat így a délutáni órákban. Mi pedig megyünk tovább, 7 perc van a híradóig, mi már csak 6,5 pontosabban, úgyhogy 4-es szint dalát fogjuk meghallgatni. Tavaly ők voltak egyébként az udvarhelyi napokon, és az is milyen jól telt.

0: Forgalomkorlátozások vannak a városban. Földrengés volt ma hajnalban. Döntetlent játszott Románia. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Romániában az idei év első felében egyetlen kilométer új autópályát sem adtak át a forgalomnak. Így az ország gyorsforgalmi úthálózatának hossza továbbra is alig haladja meg az 1400 kilométert. A fejlesztések azonban folytatódnak, jelenleg mintegy 880 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épül, további közel 500 kilométer esetében pedig még zajlanak a közbeszerzési eljárások. Az év végéig több fontos szakasz is elkészülhet, teljessé válhat a bukaresti körgyűrű autópályás rendszere, ami mintegy 30 kilométerrel bővíteni a hálózatot. Újabb földrengés volt hajnalban. A Richter-skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés 3 óra 27 perckor történt Buzău megyében, Franța szeizmikus térségben. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 124,7 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 65 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól. 10 óra alatt háromszor figyelmeztettek tegnap medvére az Etelakához tartozó településeken. Az első riasztás szerint dél körül láttak medvét Sikaszóban, majd nem sokkal 17 óra előtt ugyanott ismét feltűnt az állat. Este 10 óra körül a községhez tartozó Ivó településen is medvét észleltek, a lakók akkor is roalert figyelmeztetést kaptak. Több útlezárás és forgalomkorlátozás is van a város több pontján. A Sziget utca egy nagyméretű daru miatt egész estig le lesz zárva, a múzeum melletti körforgalomnál is dolgoznak, a Betlen falva felé haladó forgalmat a Kisköved utcába terelik. Aszfaltozzák a járdákat a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcák felújítás alatt álló szakaszain. Döntetlennel mutatkozott be a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként George Hagyi. Tegnap este Románia Tbilisziben Grúziával játszott felkészülési mérkőzést, egy kapusiba miatt a hazaiak szereztek vezetést, később Luis Munteanu fejes góllal egyenlített, a végeredmény 1-1 lett. A román válogatott szombaton este Bukarestben Velszel játszik. Magyarország pénteken a Puskás arénában Finnországot fogadja, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánnal csap össze. Tegnap este további felkészülési meccseket játszottak, ezek eredményei: Horvátország Belgium 0-2, Marokkó Madagaszkár 4-0 és Wales Gána 1-1. Ma este többek között Albánia Izrael, Kongó Dánia, Hollandia Algéria, Lengyelország Nigéria és Luxemburg Olaszország meccseket rendeznek. Románia kiesett, Magyarország elődöntőbe jutott a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon. A román válogatott Szerbiától szenvedett 6-4-es vereséget, míg Magyarország 4-0-ra legyőzte Bulgáriát. A döntőbe jutásért ma este 8:45-től Magyarország Ukrajnával játszik. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz, gyenge széljárás, felhőségbolt várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: lett a tél.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.

0: FM Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefestival.ro. Figyelem, akció!
1: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Be My Lover, az örökzöld sláger a 90-es évekből, Lábustól, ugye? David Guettáék pedig feldolgozták 2023-ban. Na nézzük az utakat, ott is elég sok dolgozás van és munkálat. Értesítették már tegnap a gépjármű vezetőket, hogy ma június 3-án egész nap, tehát reggel 4:09-től már egész pályás útlezárás van érvényben a Sziget utcában, egy építkezésben zajló nagyméretű daru használata miatt, és az útzár az estig van érvényben, tehát a Sziget utcát azt kerüljétek. Emiatt szerintem pedig torlódás van a Rákóczin és a Kossuth Lajos utcán, alapból ott nagyobb szokott lenni a forgalom, de így most már abszolút nem tud megoszlani. A Betlen utcát aztán

Aztán szintén ma folytatja kivitelező a Mihály Eminescu és a Dózsa György utcák felújítás alatt lévő szakaszain a járdák aszfaltozását, ezért is kérték a gépkocsi vezetőket, hogy ne parkoljanak ezekben az utcákban, hogy zavartalanul tudjon dolgozni a szakcég a munkagépekkel. És ezek a forgalomkorlátozások, ezek leginkább mára voltak érvényben, viszont holnap is lesz forgalomkorlátozás, arról is hozom az információkat Molnár Tamás és Majka felvétele után.

Salle Farben felvétele 1:30 után vagyunk 2 perccel. Folytatjuk a közlekedési információkkal, mert mára is bőven van forgalomkorlátozás, de még holnapra is jut. Tájékoztatják a lakosságot, hogy a holnapi úrnapi búcsú kapcsán forgalomkorlátozásokra lehet számítani Székelyudvarhelyen. Ma este 19 órától már lezárásra kerül a Patkó, valamint 21 órától a Városháza tér polgármesteri hivatal előtti szakasza. Holnap aztán június 4-én reggel 8:30 és délután 2 óra között lezárásra kerül a városközpont, valamint a központba vezető a Facebookra közzétett térképen is jelzett utcák. Ott van a Városháza tér, a Márton-Áron tér, a Kossuth-Lajos utca, a Vár utca a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől és a Petőfi Sándor utca a városközpont irányába haladó sávon. Úgyhogy na holnap lesz aztán még nagy káosz a városban. Jó, hogy még holnapra a Sziget utcát felszabadítják, mert ha nem, akkor tényleg meg sem lehetne közelíteni a délelőtti órákban és a déli órákban a központot. A helyi rendőrség, a nemzeti rendőrség, a csendőrség munkatársai pedig közösen biztosítják az esemény zavartalan és biztonságos lebonyolítását, valamint a forgalom gördülékenységét annak a újraindítását követően. A forgalmi torlódások elkerülése érdekében pedig kérik a gépjárművezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a városközpontot, és vegyék igénybe az alternatív útvonalakat. Melyek ezek az útvonalak? Javasolják a Baróti Szabó Dávid és Iskola utcák útvonalát, illetve a Hunyadi János és Nikolaj Bölcsészkú utcákat, ugye ott Szombatfalván. Köszönik szépen a megértést és az együttműködést, hát ki kell bírni ezeket a forgalomkorlátozásokat, és szerintem van bőven lehetőség arra, hogy kikerüljétek ti is a városközpontot. Metrónk nincs, de a Medix felvételében arról hallhatunk néhány sort.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió

Micsoda feldolgozás! Dr. Véres és Verép Tomi 2026-os alkotása, ugye nem bántod meg címmel. Szerintem az esküvőkön szoktátok hallani ezt a zenét is táncolgatni erre. Viszont most már megszokhattuk, hogy a régi nagy dalokat feldolgozzák a mai fiatal zenészek, rapperek, DJ-k, úgyhogy retro slágerek új köntösben általában erről szólnak az új alkotások és zenék. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek itt a Sztár délutánban, aztán belecsapunk, szétnézünk még milyen programajánlók, események vannak, és milyen fontosabb infokról lehet beszélgetni.

0: Megvan az udvarhely napok fő fellépője. Medvét lőttek le Sikasszóban. Kinevezték az FK Csíkszereda a új vezetőedzőjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A hétvégéig megnevezheti a miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán államelnök. A szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet, és ezután a párt vezető testületei döntenek arról, hogy támogatják-e az új kormányt. Az új kabinetnek minél előbb meg kell alakulnia, mert a jövő héten 6 ügyvivő miniszter mandátuma lejár. A PSD nem zárja ki Eugen Tomák esetleges miniszterelnöké jelölésének támogatását, de erről a párton belül döntenek. A liberális párt belső köreiből származó információk szerint nem fogják támogatni Eugen Tomák jelölését. Kelemen Hunor RMDSZ elnök pedig nem tartja jó megoldásnak, hogy az állam fő első körben egy technokrata kormány felállításával próbálkozzon. Pincében lőttek le egy medvét Sikasszóban. Az állat az elmúlt napokban többször is megjelent a sikasszói nyaralók és házak között, többször betört az udvarokra és épületekbe, több dolgot megrongált. A 3-4 év körüli medvét tegnap délután egy sikasszói ház pincéjében lőtték le. A Bagosi Brothers Company lesz a június 26-a és 28-a között lezajló udvarhely napok fő fellépője. A ma délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az elmúlt évekhez képest visszafogottabb költségvetése lesz a városnapoknak, de a megszokott programokat idén is megtartják. A nagy színpad a városközpontban, a kis színpad és a borudvar a sétatéren kap helyet, az ifi zóna ismét a strandon lesz.
1: Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni idén is. A részletekről és a fellépőkről hamarosan fogunk jelentkezni, viszont addig is van egy nyílt felhívásunk. Bárki, aki szeretne ebben részt venni, akár civil szervezet, ifjúsági szervezet, előadó fellépőként, az bátran jelentkezzen, mert ez egy nagy közösségi élményként tud együttműködni.
0: Mondta híradónknak Tornai Szilárd, az új IET elnöke. Az udvarhely napok alkalmával adják át a Pro Urbe díjakat a Városházán, a háromnapos ünnepséget a Székelyföldi Filharmónia koncertje zárja. Elmaradt mérkőzést pótoltak a megyei labdarúgóbajnokság alsóházi rájátszásának utolsó előtti fordulójából. Tegnap este a székelyudvarhelyi Rosszil 3-1-re legyőzte az Etelaki Fenyőt. Az alsóházban Székely Keresztúr áll az élen 25 ponttal, második a Rosszil 24-jel, harmadik Zetelaka 21 ponttal. Kinevezték az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának új vezetőedzőjét, Szabó István 1+1 évre szóló szerződést írt alá a székelyföldi klubbal, másodedzője a székelyudvarhelyi Kerekes Barna lesz, aki évek óta Szabó Istvánnal dolgozik együtt. A két szakember először Dabason ért el sikereket, majd 2023-ban az újonc Kecskeméttel ezüstérmet nyertek az NB1-ben. Tovább tart a felmelegedés, változékony égboltra, de főleg napsütésre számíthatunk a délután folyamán, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Nem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Álló Sorel legnagyobb felvétele már 10 éves 2016-ból szólt a Sofia. 4:43 múlt 2 perccel, június 3-a van. Annyira örülünk, hogy berobbant a nyár, azért ma már kellemesebb az idő, mint tegnap. Nézzük gyorsan, hogy hány Celsius fokot mutatnak a hőmérők itt Székely udvarhely területén. 22 fokunk van, és a délutáni órákban lesz még 24 fok is, ha minden igaz. Természetesen ma is lehet zápor, zivatar az előrejelzések alapján, de ehhez már szokva vagyunk. Ugyanígy lesz csütörtökön, sőt pénteken egész napos esőzésre lehet számítani. Hétvégén talán egy picit jobb időnk lesz, de akkora is van jósolva csapadék. Jövő héten pedig már több napsütés és 22-23 Celsius fok itt a térségben. Hát ahogy elnézem, június közepe például eléggé esős lesz, de 22-23 fok az stabilan ki fog tartani, de ez még annyira nem kánikula, úgyhogy nem fogunk azért még olvadozni a strandon. Elég baj, mert a nyár első hónapját már simán ki lehetne használni erre is. Viszont kihasználjuk a nyár első hónapját arra, hogy városnapozzunk, udvarhelynapozzunk, és erről fogom hozni a részleteket, mert nagyon-nagyon jó hírekkel tudtunk szolgálni, és tudtak szolgálni a szervezők a mai sajtótájékoztatón, de szerintem már mindenki egyébként elolvasta és látta a hírportálokon, valamint a Facebook oldalunkon is a nagy bejelentéseket. De hozom a részleteket és az infókat még.

Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délutánban is. 3:30 múlva, hát rengeteg hírportál, rengeteg közösségi média oldal megosztotta most már a nagy hírt, hogy lehet tudni, ki lesz a sztár fellépő az idei városnapokon, udvarhelynapokon, és a híradóban is hallhattátok Zolitól, hogy igen, a gyergyószentmiklósi

Bagosi Brothers Company fog érkezni az idei városnapokra, amely június 26-án lesz már, mint a Bagosi koncert, és a városnapok 28-áig tartanak vasárnapig. Ezzel kapcsolatban a Sztár Rádió Facebook oldalán közzétettünk egy videót, amelyben Szakács Pál István polgármesterünk beszámol a részletekről, és hozzászólásban találtok egy linket is a magyarfény.ro weboldalunkon, olvashattok részleteket, és teljes egészében a sajtótájékoztató videóját megnézhetitek, hogy miről számolnak be a szervezők. Kevéssel több mint 3 hét múlva kezdődik tehát a székelyudvarhelyiek egyik legkedveltebb eseménye, és a sajtótájékoztatón ott volt még Simon Mária Tímea szervező, a művelődési központ vezetője, és Tornai Szilárd az UIET elnöke is, az IFI Zóna program felelőse, mert hogy idén is több helyszínen fog zajlani a városnapok, ugye a városközpontban lesz a nagy színpad, a városi parkban lesz egy kisebb színpad, ott is lesznek fellépők is, természetesen borudvar, valamint a városi strandon az IFI Zóna is ismét fel lesz építve, be lesz rendezve, és ott is hatalmas koncertekre, bulikra kerül sor, amiről még egyébként részleteket nem mondtak, azzal kapcsolatban majd külön sajtótájékoztatót fognak tartani. Aztán a részletes programot nagyjából úgy mondták el, hogy vasárnap lesz a Székelyföldi Filharmónia koncertje, akkor fogják zárni a városnapokat. Pénteken ugye Bagosi Brothers Company, és szombaton pedig lesznek még fellépések a nagy színpadon. Az udvarhelyi néptánc műhely fellépését lehet majd megnézni. Hát örömmel hallottuk ezt a hírt, és nagyon sokan várták azt, hogy valóban egy ilyen nagy szabású, nagy volumenű koncertre kerüljön sor, már csak azon gondolkoztunk itt a kollégákkal, hogy hol fog elférni annyi ember, és a szervezők is azt kérdezték, hogy hány ezer emberre tippeltek, akik el fognak jönni Bagosi koncertre. Hát nagyon-nagyon sokan, én szerintem ott a városközpontban elég sem lesz a hely a nép befogadására, de várjuk ki a végét. Az még odébb van egy picit, 23 nap múlva pontosabban. Bagosi érkezik, fekszünk a strandon, valószínű addig a városi strandot is megnyitják, úgyhogy simán feküdhetünk még.

0: Mi egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman a mai Sztár délutánban is itt vagyunk június 3-án. Rengeteg ballagás ünnepség van ezen a héten is Székelyudvarhelyen, és emiatt forgalom, korlátozások is vannak. Hát nem feltétlenül a ballagás ünnepségek miatt, hanem úgy amúgy vannak forgalom, korlátozások, de hogy még az is rárak egy lapáttal, hogy mindenki igyekszik a ballagás ünnepségekre a reggeli és a délelőtti órákban. Ma például a Benedek Elek Pedagógiai Liceum diákjai ballagtak el az iskola udvaráról, és holnap csütörtökön pedig három ballagás is lesz itt a városban. Reggel 9-kor a Kóskároly szakközépiskola diákjainak a ballagás ünnepségére kerül sor szintén az iskola udvarán. 10 órától a Marin Préda elméleti liceum ballag az iskola tornatermében, és 16 órától az egészségügyi posztliceális iskola végzősei a Marin Préda tornatermében tartják az ünnepséget. Június 5-én pénteken lesz a Tamás Járon gimnázium végzőseinek a ballagása az iskola sportpályáján, 10 órától, tehát pénteken, szombaton 9 órától, de nem most szombaton, hanem jövő szombaton, június 13-án az egészségügyi posztliceum a Szent Miklós hegyi plébánia templomban tartja az ünnepét 9 órától, és majd június 19-én pénteken 16 órától a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ diákjaitól lehet elbúcsúzni, mint végzős diák az Areo Events rendezvény sátrában, gondolom én, mert annyi van írva, hogy Areo. Szóval így lehet köszönteni a végzősöket, akik elballagnak, hát rengeteg jó kívánságot kapnak ilyenkor, rengeteg útravalóval szokták megajándékozni őket, és természetesen a polgármesterünk, alpolgármesterünk és iskolaigazgatók, oktatók is elmondják szép gondolataikat, és útra indítják a végzőseiket. Ők elballagtak, viszont a következő dalban a katona fog ballagni 1985-ös dalában az Ergónak, úgyhogy hát szinte talál a végzősöknek ez a dal.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: A nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Sztár Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottam.

0: Megvan az udvarhely napok fő fellépője. Medvét lőttek le Sikaszóban. Kinevezték az FK Csíkszereda új vezetőedzőjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A hétvégéig megnevezheti a miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán államelnök. A szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet, és ezután a párt vezető testületei döntenek arról, hogy támogatják-e az új kormányt. Az új kabinetnek minél előbb meg kell alakulnia, mert a jövő héten 6 ügyvivő miniszter mandátuma lejár. A PSD nem zárja ki Eugen Tomák esetleges miniszterelnöké jelölésének támogatását, de erről a párton belül döntenek. A liberális párt belső köreiből származó információk szerint nem fogják támogatni Eugen Tomák jelölését. Kelemen Hunor RMDSZ elnök pedig nem tartja jó megoldásnak, hogy az állam fő első körben egy technokrata kormány felállításával próbálkozzon. Pincében lőttek le egy medvét Sikaszóban. Az állat az elmúlt napokban többször is megjelent a sikaszói nyaralók és házak között, többször betört az udvarokra és épületekbe, több dolgot megrongált. A 3-4 év körüli medvét tegnap délután egy sikaszói ház pincéjében lőtték le. A Bagosi Brothers Company lesz a június 26-a és 28-a között lezajló udvarhely napok fő fellépője. A ma délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az elmúlt évekhez képest visszafogottabb költségvetése lesz a városnapoknak, de a megszokott programokat idén is megtartják. A nagy színpad a városközpontban, a kis színpad és a borudvar a sétatéren kap helyet, az ifi zóna ismét a strandon lesz.
1: Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni idén is. A részletekről és a fellépőkről hamarosan fogunk jelentkezni, viszont addig is van egy nyílt felhívásunk. Bárki, aki szeretne ebben részt venni, akár civil szervezet, ifjúsági szervezet, előadó fellépőként, az bátran jelentkezzen, mert ez egy nagy közösségi élményként tud együttműködni.
0: Mondta Híradónknak Tornai Szilárd, az új IET elnöke. Az udvarhely napok alkalmával adják át a ProUrbe díjakat a Városházán, a háromnapos ünnepséget a Székelyföldi Filharmónia koncertje zárja. Elmaradt mérkőzést pótoltak a megyei labdarúgóbajnokság alsóházi rájátszásának utolsó előtti fordulójából. Tegnap este a székelyudvarhelyi Rosszél 3-1-re legyőzte az Etelaki Fenyőt. Az alsóházban Székely Keresztúr áll az élen 25 ponttal, második a Rosszél 24-jel, harmadik Zetelaka 21 ponttal. Kinevezték az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának új vezetőedzőjét, Szabó István 1+1 évre szóló szerződést írt alá a székelyföldi klubbal, másodedzője a székelyudvarhelyi Kerekes Barna lesz, aki évek óta Szabó Istvánnal dolgozik együtt. A két szakember először Dabason ért el sikereket, majd 2023-ban az újonc Kecskeméttel ezüstérmet nyertek az NB1-ben. Tovább tart a felmelegedés, változékony égboltra, de főleg napsütésre számíthatunk a délután folyamán, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

Rita Ora és Avicii felvétele a Sztár délutánban 15 óra 18 perc június 3-át írunk, és majd elfelejtettem a nyeremény játékunkat, ami a Sztár Rádió Facebook oldalán van. Még nem fogok sorsolni, viszont emlékeztetlek benneteket, hogy milyen kommenteket várunk, és milyen nyeremény játék van a Sztár Rádió oldalán. Június első hétvégén már hallhattátok, 6-án és 7-én, tehát most szombaton és vasárnap Homorót fürdőn tekbaloznak a világ legjobbjai. És ennek okán a Lobogó Resort és a Gobék Techball Team partnerségével 3 napon át játszani fogunk, vagyis ma, holnap és holnap után még pénteken is fogunk sorsolni. Írjátok meg kérlek hozzászólásban, hogy szerintetek mi a tökéletes hétvégi kikapcsolódás. A mai napon pedig a Sztár délután utolsó órájában egy 3 órás wellness belépő, illetve egy darab 5 alkalomra szóló bobcsúszásra feljogosító utalvány várja a 2 szerencsés kommentelőt a Lobogó Resort jóvoltából. Tehát 87 hozzászólásnál tartunk, lássuk. Szerintetek milyen egy tökéletes hétvégi kikapcsolódás? Edith írta, hogy a szabadban nyugisan sütögetni a családdal, barátokkal. Rengetegen írtátok, hogy család és barát, tehát ilyesmi programok, ami a barátokkal és a családdal történik. Orsi írta, egy hétvége telefon nélkül, finom kajákkal és egy jó wellness-szel összekötve. Edith írta, számomra az, ha a család együtt van, akár kirándulás, wellness, vagy csak simán otthon is, a lényeg, hogy szeretteink körébe töltsük, ez a pihenés és a feltöltődés. Krista hozzászólt, minőségi idő a családdal és a barátokkal, aztán Pál Emese is írt, minőségi időt tölteni kis családommal, természetben lenni, elmenni egy kis kirándulásra, csak úgy tervezés nélkül megnézni egy filmet a férjemmel. Reméljük, hogy Emesének a kommentjét látja a férje, és akkor majd hát, ha beterveznek egy jó filmezést. Sebő Kinga írta, hogy minőségi idő a családdal, Kamilla írta, hogy minőségi időt tölteni a barátommal vagy családdal, akár a természetben, vagy egy kirándulással, tehát a lényeg a férje, és akkor majd hát, ha beterveznek egy jó filmezést. Sebő Kinga írta, hogy minőségi idő a családdal, Kamilla írta, hogy minőségi időt tölteni a barátommal vagy családdal, akár a természetben, vagy egy kirándulással, tehát a lényeg, hogy a természet közelsége, akár wellnessezés, akár finom ételek, akár látom sok nevetés, vagy bármilyen sporttevékenység szóba jött a kommentekben, de mindegyik hozzászólásban oda van írva, hogy a családdal vagy a barátokkal. Tehát azért senki nem enged ebből, mindenki a családdal és a barátjával szeretné tölteni a tökéletes hétvégét, amikor kikapcsolódik. Homorót fürdő pedig mindezt egy helyen kínálja, írta nekünk Dalma. Pontosan, tehát Homorót fürdőn azért minden megtalálható. Van ott bobozás, az természetben, lehet wellnessezni, lehet jókat enni, sétálni. Úgyhogy miért ne lehetne Homorót fürdőre kilátogatni a hétvégén? Na jó, már 91 hozzászólásnál tartunk, úgyhogy írjatok még, és akkor sorsolok wellness utalványt, és sorsolok bobozás utalványt. Nyárára az pont jó program.

imádom Charlie-t. Hát ki kérne legszívesebben most a dupla viszkit jéggel június 3-án délután, 3:30 után 4 perccel. Munka közben azért egy-egy helyzetben, amikor felidegesítenek, ugye nem ártana egy pohár viszki. Na, nem tudom egyébként, lehet egészségesebb lenne egy pohár viszki, mint a vegyszerezett gyümölcs, ugyanis épp olvasom, hogy melyek a leginkább vegyszeres gyümölcsök az európai piacokon. Hát képzeljétek, az eper, a szőlő és a narancs is azon a gyümölcsök közé tartozik, melyekben a legtöbb a növényvédőszer maradvány, ezt írja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált szamóca minták több mint 70%-a tartalmazott szer maradványokat, így ez a gyümölcs került a rangsor első helyére, tehát szamóca. A második helyet a szőlő foglalja el, a Spanyolországból származó csemege szőlő esetében pedig a minták körülbelül 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet, és a harmadik helyen a narancs áll. Hát ezek elszomorító hírek, mert azért valljuk be őszintén, imádjuk ezeket a gyümölcsöket, imádjuk fogyasztani, mindig kecsegtető, amikor belépünk az üzletbe, és ott vannak azok a jól mutató szőlők például a dobozkában, hazamegyünk, megmossuk, és elfogyasztjuk, és nagyon örülünk annak, hogy milyen édes. Na de 60%-ában mutattak ki magas szermaradvány szintet, úgyhogy már lehet, hogy ezután, amikor szőlőt akartok vásárolni, akkor ez fog eszetekbe jutni, amit hallottatok a rádióban. De hát sajnos ez az igazság, és a kutatás során több országból származó emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldségminták ezreit elemezték, és az összesített vizsgálatokhoz Németország járult hozzá a legnagyobb arányban, majdnem 19%-kal, amelyet Franciaország követett 12%, valamint Spanyolország 8,6%-kal. És a szakemberek hangsúlyozzák is, hogy a tesztelt termékek többsége megfelel a jogszabályokban előírt élelmiszerbiztonsági határértékeknek, és ennek ellenére az európai hatóságok árgus szemmel figyeli a tiltott anyagok jelenlétét, mivel azok hosszú távon azért káros hatással lehetnek az egészségre, úgyhogy én azt mondom, jobb kerülni ezeket a vegyszerezett gyümölcsöket, zöldségeket, inkább vásároljunk helyi termelőktől, olyan boltokból, ahol tényleg megbízható emberektől hozzák az árut, és itten termelik meg Székelyudvarhely környékén, vagy Udvarhelyszéken esetleg. Oké, most láttam, azért nagyon-nagyon finomak ezek a szatmári eprek, és tényleg nagyon sokan vásárolnak, most annak van a szezonja, hát bízunk benne, hogy legalább az eper annyira nem vegyszerezett, mint a narancs és a szőlő, amit például Spanyolországból hoznak, de ha minden igaz, akkor itthon is lesz szőlő, itthon is lesz alma, lenne cseresznye, hogyha nem fagyott volna le a virágja, de azért bízunk benne, hogy lesz, amit vásároljunk és fogyasszunk itthon is, a gyümölcsösökből és a zöldséges kertekből. Hogyha már Csádit hallgattunk, bekeményítünk. Hozok még rockot. AC/DC érkezik 1980-ból.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallotta.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

The Beavers felvétele után megyünk tovább magyar dallal. 15 óra 52 perc hamarosan meghallgatjuk Katona Zoli híreit. Közben pedig olvasom, hogy ma soron kívüli tanácsülés is volt. Jövőre elkezdenék az Anneli lakások építését. Székely udvarhelyen ingyenesen használhatja az országos lakás ügynökség, vagyis az Anneli azt a területet, ahol 42 ifjúsági lakást fognak építeni. Ezt a döntést hozták meg ma a Székely udvarhelyi képviselő testület. És ezzel kapcsolatban még néhány részletet el tudok mondani. A következő órában megy tovább a játékunk a Sztár Rádió Facebook oldalán, és hamarosan sorsolni is fogok a Lobogó Resort jóvoltából.

0: Megvan az udvarhely napok fő fellépője. Medvét lőttek le Sikasszóban. Kinevezték az FK Csíkszereda a új vezetőedzőjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A hétvégéig megnevezheti a miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán államelnök. A szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet, és ezután a párt vezető testületei döntenek arról, hogy támogatják-e az új kormányt. Az új kabinetnek minél előbb meg kell alakulnia, mert a jövő héten 6 ügyvivő miniszter mandátuma lejár. A PSD nem zárja ki Eugen Tomák esetleges miniszterelnöké jelölésének támogatását, de erről a párton belül döntenek. A liberális párt belső köreiből származó információk szerint nem fogják támogatni Eugen Tomák jelölését. Kelemen Hunor RMDSZ elnök pedig nem tartja jó megoldásnak, hogy az állam fő első körben egy technokrata kormány felállításával próbálkozzon. Pincében lőttek le egy medvét Sikasszóban. Az állat az elmúlt napokban többször is megjelent a sikasszói nyaralók és házak között, többször betört az udvarokra és épületekbe, több dolgot megrongált. A 3-4 év körüli medvét tegnap délután egy sikasszói ház pincéjében lőtték le. A Bagosi Brothers Company lesz a június 26-a és 28-a között lezajló udvarhely napok fő fellépője. A ma délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az elmúlt évekhez képest visszafogottabb költségvetése lesz a városnapoknak, de a megszokott programokat idén is megtartják. A nagy színpad a városközpontban, a kis színpad és a borudvar a sétatéren kap helyet, az ifi zóna ismét a strandon lesz.
1: Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni idén is. A részletekről és a fellépőkről hamarosan fogunk jelentkezni, viszont addig is van egy nyílt felhívásunk. Bárki, aki szeretne ebben részt venni, akár civil szervezet, ifjúsági szervezet, előadó fellépőként, az bátran jelentkezzen, mert ez egy nagy közösségi élményként tud együttműködni.
0: Mondta híradónknak Tornai Szilárd, az új IET elnöke. Az udvarhely napok alkalmával adják át a Pro Urbe díjakat a Városházán, a háromnapos ünnepséget a Székelyföldi Filharmónia koncertje zárja. Elmaradt mérkőzést pótoltak a megyei labdarúgóbajnokság alsóházi rájátszásának utolsó előtti fordulójából. Tegnap este a székelyudvarhelyi Rosszil 3-1-re legyőzte az Etelaki Fenyőt. Az alsóházban Székely Keresztúr áll az élen 25 ponttal, második a Rosszil 24-jel, harmadik Zetelaka 21 ponttal. Kinevezték az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának új vezetőedzőjét, Szabó István 1+1 évre szóló szerződést írt alá a székelyföldi klubbal, másodedzője a székelyudvarhelyi Kerekes Barna lesz, aki évek óta Szabó Istvánnal dolgozik együtt. A két szakember először Dabason ért el sikereket, majd 2023-ban az újonc Kecskeméttel ezüstérmet nyertek az NB1-ben. Tovább tart a felmelegedés, változékony égboltra, de főleg napsütésre számíthatunk a délután folyamán, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
4: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
3: Ez a Sztár délután.

Tankcsapda és az ülj le mellém, hát olyan forgalom van és olyan menet a városban, hogy jobb, hogyha tényleg leültök egymás mellé egy padra, míg várakoztok. De nem ajánlom, hogy most autóval bárhova is akarjatok menni Székelyudvarhelyen belül. Hát képzeljétek, nem elég az, hogy a Sziget utca is le van zárva, a Hunyadi János utcában is történt egy baleset, mégpedig a vonat ütött el egy kamiont, és a Sziget utca lezárása mellett a terelő úton is a baleset miatt a városból kifelé irányuló forgalom nem tud haladni, és jelenleg kizárólag a Kossuth-Lajos utcán keresztül tudják biztosítani a forgalmat. A helyszíneken a helyi rendőrség és az állami rendőrség munkatársai irányítják a forgalmat, és kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, tartsák be a rendőrök utasításait, és számítsanak jelentős torlódásokra, valamint hosszabb menetidőre. Na, úgyhogy igen, a vonat balesetezett. Elütött egy kamiont a Hunyadi János utcában, és ez 15 óra 40 perckor történt, fél órával ezelőtt. Most jelenleg nem tudom, hogy hogy áll a menet. Egyik résznél azt írják, hogy elindult a forgalom, másik résznél azt írják, hogy jobb, ha kerülitek a terelőutat, de tényleg, aki ki akar menni Székelyudvarhelyről, az csak is a Kossuth-Lajos utcán keresztül tud áthaladni, és hát azt nem szabad elfelejteni, hogy a Kossuth-Lajos utca amúgy is ilyenkor 4 óra magasságában meg van bénulva, úgyhogy lehet számítani több perces várakozások, hatalmas torlódásokra, nagy dugókra. Nem tudom, most már eddig ajánlottam a terelőutat, de most már a terelőutat sem tudom ajánlani, mert egyszerűen ott is most baleset történt, úgyhogy leáll a forgalom. Ez van. Letesszük szépen az autót, és akkor biciklivel vagy gyalogosan megyünk, ahová csak szeretnénk városon belül, és a városba kifele tartóknak pedig csak türelmet tudok kívánni, és ajánlom a jó zenéket vezetés mellé. Most tényleg Eddie Grant felvétel 1982-ből, hát ha egy picit segíteni fog. Épp valaki egyből írta is, hogy vicc ez a város, hát a forgalmat illetően most lehet, ha tényleg ez egy jó kijelentés, de kedves kommentelő, hát kívánok sok-sok kitartást, tudom, hogy te autóval kell, hogy dolgozz egész nap város között, nem irigyellek.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
1: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.

A Rehab és Fastboy felvétel a legnagyobb slágerek változatosan itt a Star Rádióban fél öt lesz 2 perc múlva. Ne feledjük a játékunkat, néhány percen belül ki is sorsolom a szerencsés nyerteseket, mert hogy 2 nyertesünk lesz. Ezen a hétvégén el lehet látogatni Homorod fürdőre, mert ott tekboloznak a világ legjobbjai szombaton és vasárnap 6-án és 7-én. És hozzászólásban vártuk arra a kérdésre a válaszokat, hogy szerintetek mi a tökéletes

és hétvégi kikapcsolódás. Egy wellness belépőt sorsolok, és egy 5 alkalomra szóló bobcsúszásos utalványt a Lobogó Resort jóvoltából. Szinte 100 komment van, na érjük el a 100-at, 97-nél tartunk, gyorsan egyet frissítek, az is lehet, hogy már meg is van a 100, nem? Még megvan a 97, úgyhogy még ha 3 komment lesz, akkor kisorsolom azt a 2 utalványt a Lobogó Resort jóvoltából, és hát igen, el lehet menni homorolt fürdőre, és lehet szurkolni a techbolosoknak, mert hogy a hazai techból bajnokaink is ott lesznek a világ legjobbjai között, mivel hogy ők a világ legjobbjai egyébként. Martin Solveig érkezik!

0: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

Egy igazán jó ATV felvétel mindig elfér itt a Sztár délutánban, főleg az utolsó órában, amikor már azt érzem, hogy ragyogó napsütés van, mindenki a szabadban akar töltekezni, sétálni, és hát igen, jobb, ha sétáltok, mert úgy hallom, hogy a város Csíkszereda felőli kijáratánál is nagyon be van dugulva, Fenyéden is munkálatok zajlanak, hatalmas a sor, torlódásra lehet számítani, úgyhogy kész katasztrófa van a közlekedést illetően Székelyudvarhelyen és Székelyudvarhelyen hely bejáratainál, kijáratainál, valamint a városközpontban, és most már a terelőn is. Sok sikert, tényleg türelmet az autóvezetőknek a későbbiekben, jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Lezárom a játékot, és a Lobogó Resort, valamint a Gobék Tech Ball Team jó voltából sorsolni fogok egy wellness utalványt, valamint egy 5 alkalmas bob csúszásra való utalványt, és 101 hozzászólás van, szuper örülök, mert akkor meglettünk. Gondoltam, hát ha elérjük a 100-at, akkor már érdekesebb a sorsolás is. A szerencsés nyerteseink: wellness utalványt nyert Pető Baló Tünde, aki azt írta, hogy számára egy tökéletes hétvége a sütögetésből, a sztorizgatásból és a wellnessezésből lesz összerakva minőségi együttlétben. A második nyertesünk, aki egy 5 alkalmas bobcsúszás nyert, az Fülöp Szabina, aki azt írta, hogy a szeretteinkkel töltött minőségi idő tükrözi a tökéletes hétvégét és kikapcsolódást. Gratulálok, kedves Tünde és Szabina, hamarosan kommentben is be fogunk benneteket jelölni, és akkor a részleteket, azokat leírjuk, de nyilván leadjuk a Lobogó Resorthoz a nyertesek nevét, és akkor majd ott kell jelentkezni. Hozok egy újdonságot, BSV és Marics Peti felvétele 2026-os, és nemrég jelent meg néhány nappal azelőtt, a Roller Coaster, ez a címe, YouTube-on pedig már fent van a videóklip is, meg lehet nézni, hogyha van 1-2 percetek szabad időtök, de egyébként, ha dugóban ültök, akkor simán meg tudjátok nézni. Na jó. 3:45 lesz, és hamarosan érkeznek a reklámok, holnap pedig újra találkozunk a Sztár délutánban, addig is minden jót kívánok, az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a műsorban, és hamarosan pedig érkeznek a Katona Zoltán hírei is. Reggel 6-kor pedig Szász Csaba vár benneteket egy jó kis ébresztő műsorral.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: Megvan az udvarhely napok fő fellépője. Medvét lőttek le Sikaszóban. Kinevezték az FK Csíkszereda új vezetőedzőjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A hétvégéig megnevezheti a miniszterelnök jelöltet Nikus Ordán államelnök. A szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő legkésőbb a hét végéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet, és ezután a párt vezető testületei döntenek arról, hogy támogatják-e az új kormányt. Az új kabinetnek minél előbb meg kell alakulnia, mert a jövő héten 6 ügyvivő miniszter mandátuma lejár. A PSD nem zárja ki Eugen Tomák esetleges miniszterelnöké jelölésének támogatását, de erről a párton belül döntenek. A liberális párt belső köreiből származó információk szerint nem fogják támogatni Eugen Tomák jelölését. Kelemen Hunor RMDSZ elnök pedig nem tartja jó megoldásnak, hogy az állam fő első körben egy technokrata kormány felállításával próbálkozzon. Pincében lőttek le egy medvét Sikaszóban. Az állat az elmúlt napokban többször is megjelent a sikaszói nyaralók és házak között, többször betört az udvarokra és épületekbe, több dolgot megrongált. A 3-4 év körüli medvét tegnap délután egy sikaszói ház pincéjében lőtték le. A Bagosi Brothers Company lesz a június 26-a és 28-a között lezajló udvarhely napok fő fellépője. A ma délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az elmúlt évekhez képest visszafogottabb költségvetése lesz a városnapoknak, de a megszokott programokat idén is megtartják. A nagy színpad a városközpontban, a kis színpad és a borudvar a sétatéren kap helyet, az ifi zóna ismét a strandon lesz.
1: Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni idén is. A részletekről és a fellépőkről hamarosan fogunk jelentkezni, viszont addig is van egy nyílt felhívásunk. Bárki, aki szeretne ebben részt venni, akár civil szervezet, ifjúsági szervezet, előadó fellépőként, az bátran jelentkezzen, mert ez egy nagy közösségi élményként tud együttműködni.
0: Mondta híradónknak Tornai Szilárd, az új IET elnöke. Az udvarhely napok alkalmával adják át a Pro Urbe díjakat a Városházán, a háromnapos ünnepséget a Székelyföldi Filharmónia koncertje zárja. Elmaradt mérkőzést pótoltak a megyei labdarúgóbajnokság alsóházi rájátszásának utolsó előtti fordulójából. Tegnap este a székelyudvarhelyi Rosszél 3-1-re legyőzte az Etelaki Fenyőt. Az alsóházban Székely Keresztúr áll az élen 25 ponttal, második a Rosszél 24-jel, harmadik Zetelaka 21 ponttal. Kinevezték az FK Csíkszereda a labdarúgó csapatának új vezetőedzőjét, Szabó István 1+1 évre szóló szerződést írt alá a székelyföldi klubbal, másodedzője a székelyudvarhelyi Kerekes Barna lesz, aki évek óta Szabó Istvánnal dolgozik együtt. A két szakember először Dabason ért el sikereket, majd 2023-ban az újonc Kecskeméttel ezüstérmet nyertek az NB1-ben. Tovább tart a felmelegedés, változékony égboltra, de főleg napsütésre számíthatunk a délután folyamán, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
5: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazurt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Star reklám. Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vappal épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: A Delconet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok

0: kedves áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a 2. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Star Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT-fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

Tévedtem, mikor azt gondoltam, hogy menni fog. Beláttam elbúcsúzni, fáj, de néha menni jobb. Azt hittem szebb lesz, de mégse jött be. Most meg itt maradtam az emlékeim között gúzsba kötve. Összeszorítom a fogam, a léptek nehezek. Üres minden, hiába látjátok, hogy nevetek. Elbúcsúzom újra, tévedtem és vállalom. De életed derekán nem leszek súlya válladon. Egyszer majd elviszi a szél a szavam hozzád. Őrizd meg örökké a helyet, hogy visszahoznád. Nem így akartam, hogy én menjek és te itt maradj. Egy élet sem lenne elég, hogy mindent visszaadj. Tudom, hogy egyszer majd a magány, ami széttép. Te tündököz, de én akár egy elfelejtett fénykép. Azt hitted, nem hallak, de végig értettem. Azt hittem, menni fog, de újra tévedtem.

0: like music. Sztár reklám.
1: Terminálból, Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül és beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.

0: Történt a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!

0: like music.
1: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Megéheztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Stadium. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Star Rádió.